0: Capoeira no Pantanal.
1: Forró, forró, forró.
2: Caruaru FM.
1: Forró mania. Caruaru FM. Essa tá bombando na Caruaru FM. Forró.